0: Harasta Emőke.
1: Mondd, Emőke, miért hallgassunk népmesét?
2: Hát én szerintem ez az alap, ez a magyar kultúránk része, és a magyar hagyományok, a magyar nép örök élete, ez benne van a mesékben. A mesei fordulatok az, hogy a jó, miért jó, a rossz, miért kell a rosszat legyőzni, és ezt mind hozzuk, visszük magunkkal évszázadokon keresztül.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatom, és szeretettel köszöntünk mindenkit a Tócsapalár FM 88,5-es hullámoszán, Rádió Mozaik Sydney, innen élőbe, Gladesville-ből. És hát egy szenzációs napra ébredtünk, de tegnapi nap, gyerekek, az egy csoda volt. Csoda volt méghozzá azért, mert egy olyan hetünk volt, ahol ázott minden, ami zuhogott az eső, és így tovább, és hétvégére, tehát szombatra nekünk volt egy leleplezés,
4: egy parkba, élőben,
3: ott szabad ég alatt, egy táblának a leleplezése, méghozzá 1956 emlékére kitettünk egy táblát, egy nagy darab.
4: Emlékkövet,
3: ez az, köszönöm szépen, Katalin, és lényeg az, hogy az alatt az idő alatt nem esett az eső, sőt, kisütött a nap. Ezen áldás volt. De ezen a későbbiek folyamán foglalkozunk, és hát tulajdonképpen a mai nap az nagyon érdekes lesz. Természetesen lesznek hírek Kicsi Gyurival, Vaskó András, a csodálatos sportriporterünk, aki egyébként a televízió, már szerintem square az aj, hogy mi a szeme, hogy mondják, ilyen
4: kocka
3: alakul a szeme.
4: Hát mint nekem.
3: Meg fogom kérdezni tőle, hogy kockás szemüvegben nézed, vagy maga a szemed is kockás, lényeg az, hogy...
4: Kockás fülű nyúl.
3: Így van, és megemlékezünk a tegnapi napról, vagy hozunk élő képeket
4: az eseményről.
3: Így van, köszönöm szépen. Hogy mi nem forog ma a nyelvem egyébként, döbbenetes, pedig kellene forogni.
4: Nem ittál elég pálinkát reggel.
3: Hát ez az. Tudtam, hogy valami jelzik. Így van.
4: Szóval... És mert a rózsaszín kockás ing van rajtad.
3: Átad a piroset kell. Mondtam
4: neked, hogy
3: a piroset kellett volna fölvenni. Szóval elmegyünk Adelaide-be. Hello Australia, román emesével fogunk beszélgetni. Lezedem. Nem kell nektek bemutatni a Laci konyháját. Marosán Csabával beszélgettem múlt héten, és annyira jó volt, hogy egyszerűen nem volt szívem kitörölni a művész úrnak a dumcsiját, úgyhogy folytatjuk tovább vele a interjút. És Dobos Szilvia, gyerekek, a zene az mindent elintéz, de ne szaladjunk elébe. Szalka bandának az egyik tagja, és ővel beszélgettem. Nagyon érdekes egyébként a téma, mindenképpen oda kell figyelni. Szabó Győző, Hello Politika, Tóth Katalin Adelaide-ből fog bejelentkezni, kinyílt a magyar ház, és nem is akárhogyan, nagyon ügyesen oldották meg a financiális részét a magyar háznak, úgyhogy nagyon reméljük, hogy sikeres, és egyelőre úgy néz ki, hogy emberek látogatják a dolgokat, úgyhogy nagyjából itt tartunk, talán még csak annyit. Katalin, valamit talán esetleg a tegnapi napról, míg én kikeresem, amit ki kell keresnem.
4: Hát nem, először talán a mai napról, igen, hogy ma délután lesz a Szent László rend és társaságnak az évi ebédje, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak. Én sajnos nagyon sajnálom, de hogy nem tudok részt venni. A tegnapi nap az sokat kivett belőlem, hiszen a fél napot
3: nagyon
4: ott
3: ügyes
4: töltöttük.
3: Voltál, nagyon ügyes
4: volt,
3: de majd később beszélünk erről. Úgyhogy Katalin, figyelj ide, megvan, ami megvan, hadd szaladjon.
5: Looking to capture unforgettable moments from above? Discover Enoid Drone Hire Services in Sydney. Whether it's your wedding day, a special event, or any personal celebration, our expert pilots are here to help. With breathtaking aerial shots, we turn your memories into stunning visuals that you'll cherish forever. Elevate your event with 2RRR sponsor Enoid Drone Services, where we turn moments into magic. For all inquiries, including rentals, go to info@enord.com.au.
6: Hey,
0: Hey kids, how would you like to become a superhero? If you're at least 10 years old, you don't have to wait any longer because your City of Rides Library's July school holiday program is out now. And one of its activities is to give you the chance to unlock your creativity in its superhero drama workshop. It's on Tuesday the 7th of July from 10:30 a.m. to 12 noon and your base will be in West Rides Library, 2 Graff Avenue, West Ride. So let your adventure begin. Book today through Eventbrite before all the superhero power bases have gone. For more details, search Superhero Drama Workshop or telephone 9952 8376.
6: What's it gonna do?
7: Listen to Lord Mark Williamson
8: and Dan Leonard
7: 7 p.m. every Thursday for the Baggy Face Broadcast, a show about professional wrestling. Woo!
8: We discuss all that is happening in the world of professional wrestling and other pop culture phenomena.
6: Oh, yeah!
7: 7 p.m. every Thursday on your local sound, 2RRR 88.5 FM or on the iHeartRadio app.
9: And that's the bottom line, because Stone Cold said so.
10: Jobb érzéssel gondolhat a bankjára. A Bendigo Bank egy olyan közösségi banki modellet hozott létre, amelynek lényege az, hogy a nyereség jelentős részét visszaadja annak a közösségnek, amelyből az származik. A Bendigo Community Bank Northride a 2005-ös megnyitása óta több mint 500 ezer dollárral járult hozzá a közösségünk életéhez, és a nagy bankok által ajánlott szolgáltatásokat is biztosítja egy sokkal közvetlenebb helyi bankhoz illő formában. Ha a 2RRR támogatóját, a Bendigo Community Bank Northride-ot keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben Northride városbéli Cox's Road Mall-ban. Vannak a bankok, és van Bendigo Bank.
3: Kedves hallgatom, a 2RRR FM 88,5-es hullámoszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, és híreket mondunk Csicsi Gyurival. Gyurikám, te jössz!
11: Kellemetlen levelet kaptak a kárpátaljai iskolák. Az ukrán államnyelv védelmiért felelős biztos levélben arra kéri a kárpátaljai oktatási intézmények vezetőit, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az ukrán nyelv használatára vonatkozó jogszabályok betartására. A felkérés hivatkozik az ukrán államnyelvről szóló törvényre, valamint az oktatási jogszabályokra, amelyek szerint az oktatási és nevelési folyamat nyelve az államnyelv. A dokumentum külön kitér arra, hogy az iskolákban zajló tanórákon, a pedagógusok és a diákok között hivatalos kommunikációban, illetve az intézmények által szervezett különböző programokon, sportfoglalkozásokon, szakkörökön, egyéb rendezvényeken, vagy az intézmények által biztosított egyéb tevékenységek során az államnyelvet kell használni. A levél szerint a cél az, hogy elkerüljék az ukrán nyelv használatára vonatkozó előírások megsértését, és biztosítsák, hogy a közintézmények területén a hivatalos kommunikáció az államnyelven történjen. Szakértők kiemelik. A kérdés most az, hogy mindez miként egyeztethető össze a kisebbségi jogok megerősítéséről szóló friss magyar-ukrán megállapodással, amely támogatja a magyar nyelvhasználatot, és hogyan fog érvényesülni a gyakorlatban a kárpátaljai magyar közösségek mindennapi életében. Már is borulhat Magyar Péter egyesség az ukránokkal? Hiszen nagy horderejű bejelentést tett június 3-án a miniszterelnök Facebook oldalán, arról beszélt, hogy 3 hét alatt sikerült elérnünk azt, amit Orbán Viktoréknak 10 év alatt nem. Jelesül, hogy teljes körű megállapodásra jutottak Ukrajnával, a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Nem árt tudni viszont, hogy a beígért jogok egyik fele már elvileg eddig is így volt Kárpátalján, a másik felű kapcsán pedig erősek a kérdőjelek és sok a buktató. Orbán Viktor Bécsben mondott beszédet. A patrióták az erős és szuverén nemzeték Európáját építik. Orbán Viktor az Osztrák Szabadságpárt, FPÖ fennállásának 70. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen tartott ünnepi beszédet. A Fidesz elnöke hangsúlyozta, Európa ébredezik, és egyre több országban a patrióta erők jelentik az alternatívát a brüsszeli elit politikájával szemben. Szerinte az osztrák patrióták kitartása meghozta gyümölcsét, a sikerük pedig világosan megmutatta, hogy a jövő nem a brüsszeli bürokratáké, hanem Európa szabad nemzeteié. Beszédében az FPÖ vezetője szóval azt üzente, a sikerhez vezető egyetlen út a szenvedésen keresztül vezet, és úgy gondolom, te már eleget szenvedtél. Most rajtad a sor, hogy átvedd a vezetést Ausztriában. Mint mondta, az FPÖ kiállt a nemzeti szuverenitás, a szabadság és a polgárok joga mellett, hogy saját jövőjükről maguk dönthessenek. Voltak igen nehéz évek, amelyekre jól emlékszem. Támadások, elszigetelés és kísérletek arra, hogy kiszorítsák őket a legitim politikai életből. Azt mondták nekik, hogy az elképzeléseik a múlté, de soha nem adták fel, és ma az FPÖ nem csak a történelmét ünnepli, hanem történelmet is ír. Egész Európában emelkedik a hazafias pártok népszerűsége, Franciaországtól és Olaszországtól kezdve Hollandián, Portugálián, Csehországon át, Spanyolországig milliók fordulnak azokhoz a politikai pártokhoz, amelyek védik a nemzeteket, a rendet, a családot és a békét. Szerinte ez nem átmeneti tiltakozás, nem véletlen, nem baleset, hanem egy felébredő Európa. Elfogták a férfit, aki az Erzsébet hídról a Dunába dobálta a Pride zászlókat. A rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőt, egy 58 éves magyaródi férfit, aki múlt vasárnap egyesével a Dunába dobálta az Erzsébet hídra kitűzött úgynevezett progresszív Pride zászlókat. Az ügyben a Karácsony Gergely által vezetett főpolgármesteri hivatal tett feljelentést szándékos rongálás gyanúja miatt, mivel a fővárosi önkormányzat helyezte ki a zászlókat. A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik és nem kért ügyvédet, pedig szabadságvesztéssel és több mint 2,5 millió forint kártérítés kifizetésével fenyegetik. Úgy nyilatkozott, büszke vagyok arra, amit tettem, és holnap is megtenném ugyanezt. Nem kértem ügyvédet, nem volt rá szükségem, mert csak azt tettem, amit a személyes meggyőződésem diktált. Úgy vélem, a Pride zászlóknak se az Erzsébet hídon, se a Városháza falán nincs helye. Azt is fontosnak tartott elmondani, hogy Magyarország keresztény állam, 1000 éves múlttal. Nem zavarnak a melegek, de a szerelmük látványát ne kényszerítsék se rám, se másra. Meggyőződésem, hogy nem követtem el bűncselekményt, hiszem, hogy a szivárványos zászlóknak nincs helye az Erzsébet hídon. Ezután a Mi Hazánk helyezett ki magyar zászlókat a hídra. Ezt nem hagyta szó nélkül Karácsony Gergely, közösségi oldalán gúnyosan odaszúrt a szervezetnek. A főpolgármester alul értekezett, a piros-fehér-zöld zászlók elhelyezésével arra utalt, a Mi Hazánk nemzeti ünnepet akar csinálni a Pride-ból. Szerda este ezek közül az egyik nemzeti színű zászlót a Dunába dobták, a KDNP ezért feljelentést tesz nemzeti jelkép megsértése miatt. A büntető törvénykönyv szerint a nemzeti jelképek meggyalázása akár 1 év szabadságvesztéssel is büntethető. Híreinket a magyarnemzet.hu, mandiner.hu és origo.hu portálok segítségével állítottuk össze.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim, szeretettel köszöntöm a mikrofonnál Vaskó András sportriporterünket, és mivel hogy tudjuk, hogy a világbajnokság folyik, a foci világbajnokság folyik, tulajdonképpen nagyon aktuális a kérdés, hogy most már kocka alakúvá vált a szemed, mert állandó jelleggel a televíziót nézed. Folytasd!
12: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és titeket is bent a stúdióba. És nem is kosz, inkább csík a szemem, mert már alig bírom, nyitom a tartályt.
3: Hát nem is csodálom, valljuk be őszintén. Katalin is állandó jelleggel a képernyőt nézi. Hihetetlen.
12: Ezen a héten egy kicsikét visszavettem a tempóból, mert ezt nem lehet bírni, szóval ez túl sok.
3: Pedig neked aztán igazán van energiád. Várjál, Kati akar valamit mondani.
4: A foci sose lehet túl sok.
3: Ezek után, te jössz.
12: Nem van baj, hanem az energia kevés, és túl sok időt veszel. Na mindegy, csapjunk bele, hogyha már ugye focival kezdtük, és így elmókáztunk rajta, akkor valójában véget ér, ugye a mai nap folyamán, most reggel véget érnek a csoportmérkőzések, és hát az izgalmasabb szakaszába lépünk majd a világbajnokságnak jövő héttől, ugye az egyenes kieséses szakaszba, és hát valójában nagyon így akik továbbítottak ugye ebbe az egyenes kieséses szakaszba, nagyon nem látok olyan meglepetést, amire azt mondanám, hogy a térdemet csapkodnám, hogy hú, belé kiestek, és olyan igazából meglepetés csapat sincs, akikre azt mondtam volna, hogy meglepetés lesz, hogy tovább jut. Egy kicsikét nem hazabeszélve, nekem egy pozitív meglepetés volt az ausztráloknak a továbbjutása. Én megmondom őszintén, én a török együttest vártam abból a csoportból továbbjutónak, de nem vagyok elkeseredve, hogy a Törökország kiesett és Ausztrália továbbjutott, szóval szó sincs erről. Ez egy kellemes meglepetés volt, és hát valójában számomra úgy nagyon több meglepetés még nem született ezen a VB-n jelenleg. Én még mindig azt érzem, mint amit az első hét után is mondtam, hogy egy kicsikét úgy visszafogottnak érzem a nagy csapatokat, és hát nem tudom, meglátjuk majd.
3: Nézd, visszatérve az ausztráloknak a szereplésére, soha senki nem hitte volna elsősorban, hogy mi egyszerűen eljutunk oda. A második az, hogy alapvetően itt a futball visszatekint mondjuk az, hogy 25-30 évre ellentétben Angliával vagy európai országokban, ahol több száz, vagy Dél-Amerikában, ahol több száz évre visszamenőleg megvan ennek a tradíciója, úgyhogy mi nagyon jól szerepeltünk ahhoz képest.
12: Igen, az ausztráloknak igen mindig egy ilyen érdekes, mert én is azt mondom, hogy az egyik hogyha megnézzük milyen csapatok honnan jutnak ki, és akár megnézzük, azért ez a, valljuk be őszintén, hogy ez az ázsiai, óceániai csoport, azért ez egy nem egy nagy erőt képviselő csoport, és nem véletlenül kell ugye például az ausztráloknak, hogyha ők kvalifikálják magukat, akkor a dél-amerikai régiónak hát most nem akarok butaságot mondani, azt hiszem, hogy az ötödik vagy, aki a hatodik helyen
4: végül. Igen, az ötödik helyen.
12: Az ötödik helyen szereplő csapattal ugye kell játszania egy selejtezős mérkőzést, mert valójában ez a régió, már bocsánat, hogy ezt mondom, de ilyen olyan gyenge.
4: Persze.
12: Hogy ugye nem tudnak egyenesen, de egyébként le a kalappal, mert a Gusztinak abban viszont igaza van, hogy úgy látszik minden második VB az ausztráloknak szerencsésebben sikerül, mert két VB-vel ezelőtt is, hogyha jól tudom, jól emlékszem vissza, akkor is tovább jutottak a csoportból, most is tovább mentek a csoportból, és én szívből szurkolok nekik egyébként, hogy menjenek minél tovább, menjenek még egy, ha már ott vannak, élvezzék.
3: Pontosan, igen.
4: Ez egy fiatal ausztrál csapat.
12: És azt gondolom, így van, és azt gondolom, hogy a Popovics, ugye, aki a jelenlegi szövetségi kapitány, nekem itt vagyok Melbourne-ben, az elmúlt pár évben, hát úgymond testközelből figyeltem az ő munkásságát, ameddig itt a Melbourne Victorinak volt ő az edzője, és én kíváncsian várom, hogy úgy fog tudni a igazi élesbe, ugye itt most 90 perc lesz, 90 perc alatt el kell dönteni, meg kell mutatni mindent. És én kíváncsi vagyok, és én azt gondolom, hogy így láthatatlanban, mert még ugye nem tudjuk, ki lesz az ellenfél, 50-50 mondok, hogy az ausztrálok.
4: Nem Irán lesz az ellenfél?
12: Én úgy nézem a papírjaimat, hát két-három csapat van föltüntetve, hogy ki lesz, még ugye zajra pár percek vannak hátra a mérkőzésekből, és akkor, mert ugye a legjobb harmadikok még hogy azok közül kik kerülhetnek be, szóval még nem tervezik, ki kivel fog tudni játszani.
4: Na, hát jövő héten már fogjuk tudni.
12: Így van.
3: És menjünk tovább.
12: Jövő hét szombaton korán kell keljünk, hogyha meg akarjuk nézni a Ausztrál meccset.
4: Ezek után jöttök a vízilabdára?
12: Sajnos nem, mert olyan sűrű a munkahelyi program, nem én osztom be a...
4: Hát ne haragudj a főnököd, milyen főnököd van?
12: Ebben nem menjünk bele.
3: Folytassuk tovább, igen.
12: De folytassuk vívással egy picit, és az elmúlt héten ugye Európa-bajnokság zajlott, ahol a férfi karcsapatunk aranyérmes lett, hát szívből gratulálunk a férfi kardozóknak, és a női párbajtörben pedig az ezüstérmet tudták megszerezni a magyar vívók, hát szívből gratulálunk nekik, és hát további sok sikereket kívánunk. Még ne felejtsük el, hogy ugye itt nagy focilázba égünk, de azért hétfőn elkezdődik az angol teniszbajnokság, a Wimbledoni teniszbajnokság, és hát ezt majd ugye itt Ausztráliában is tudjuk nyomon követni, Fucsovics Marci, Marozsán Fábián, Bodnár Anna és Udvardi Panna személyében ugye magyar érdekeltségek is vannak, és természetesen Stollár Fanni is ott lesz majd párosban, de hát erről majd szépen, ahogy jövő héten elkezdődik a torna, jövő héten erről be fogunk számolni. És igen, ahogy a Kati említette, ugye senki se felejtse el, hogy július 22 és 26-a között Sydneyben az olimpiai parkban a világkupa 4-es, 8-as döntője a vízilabdának, mind férfi, mind pedig női szakákban a magyar válogatott érkezik Ausztráliába, és lehet szurkolni a magyar hölgyeknek és fiúknak. És én azt szeretném mondani, hogy aki tud, az menjen és szurkoljon a helyszínen, legyen ott élőben.
4: Így van, és ha hozzátehetném itt, elnézést András, de próbálnak itt összeszervezni egy közönség találkozót, nagyon reméljük, hogy sikerülni fog.
12: Reméljük. Már tulajdonképpen ennyi, mert azért ne felejtsük el, hogy otthon Európában 35-40 fok van, június közepe, és június vége, elnézést kérek szépen, nem közepe, június vége, és hát nyári szünet van, úgymond, uborka szezon szó szerint, de jó is lenne egy jó kovászos uborkát megenni.
3: látom, azért nem felejtetted el az ízeket.
12: nem, és most már készülök, lassan előveszem a bőrönömet, mert lassan megyünk haza nyaralni, szóval...
4: Ajaj! Akkor eheted majd a kovászos uborkát ebbe a hőségbe.
3: Andriskám, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, és sok sikert, és addig még feltétlen találkozunk.
12: Persze, beszélünk, további kellemes rádiózást kívánunk, találkozunk jövő héten. Viszont hallásra, szervusztok!
3: Isten áldjon! Kedves akartam a Tőcsöpelár FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, és Rádió Mozaik Sydney innen Grécvéből, és ezt a számot, ezt most fedeztem fel, szenzációsan szól, figyeljetek ide! Oh!

0: Kedves hallgatóim, a Tulcsipalár FM 88,5-es hullámaszát hallgatod, és P-mobil, ördög, mennyasszonya, és ez véletlen jó szól, tényleg egész oda voltam, amikor megtaláltam. Szóval folytatta tovább a műsorunkat. Mint ahogy előzetesekben mondtam, tegnap kim voltunk, és kőavatás volt, lelepleztük a követ, ami volt egy fantasztikus, amin van egy fantasztikus plák, egy tábla, és egyébként ez a nyitókép a mai adásnak, ez a tulajdonképpen ez a 1956-os tábla. Mint ahogy tudjátok, 2026 az az 1956-os forradalomnak a 70. évfordulója az év, és ez évben mi nagyon sok mindent csinálunk avval kapcsolatban, hogy megemlékezzünk erre az évfordulóra, és ez volt az egyik olyan dolog, amit minden körülmények között meg kellett teremtenünk, és hát bizony jó pár hónap eltellett, mire a bürokrácián keresztül mentünk, mire mindent megtaláltuk a követ, megtaláltuk a nyomdát, megtaláltuk az öntődét, és minden egyebet, és megterveztük azt, amit meg kellett tervezni. Lényeg az, hogy egy szenzációs nap volt, és az előzetesekben mondtam, hogy kisütött a nap, méghozzá nem is akárhogy. Az egész héten esett az eső, és kisütött a nap arra a 2,5 órára, amíg kim voltunk szabadon. Hagy hozzak nektek hangképeket végső soron, mert sajnos az egészet nem tudjuk leadni, mert minden angolba ment, de a technika és a nejem ügyessége miatt tulajdonképpen hagy hozzam Katalinnak a beszédét, ami nagyon jó volt. Nekem legalábbis nagyon tepszett, úgyhogy kezdjük el az angol résszel, aztán majd a többit meghalljátok.
1: Mrs. Katalin Ilosfai Eged, Vice President of the Hungarian Council of New South Wales, to say a few words.
2: Thank you, Emily. Ladies and gentlemen, 1956 October has been best described by the poet and writer Sándor Márai in Angel from Heaven. Why had the skies turned from fair to rough? Because a people had cried enough. 70 years ago, as a child...
3: Kedves hallgatóink, 1956. októberének eseményeit senki nem fejezte ki legjobban, mint Márai Sándor a Mennyből az angyal versében. Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. 70 évvel ezelőtt 8 éves kislányként ültem lakóházunk bunkerében Budán, és hallgattam a közeli harcok zaját. Sétányira laktunk a szénatértől, ahol az egyik legvéresebb harc folyt. Emlékeim azokról a napokról mai napig bevésődtek agyamba. November 4-én bevonultak az orosz tankok, a felkelést letörték. Több mint 200 ezer ember elhagyta az országot, és a világ különböző tájain kötött ki. Sokan közülük Ausztráliát választották otthonuknak, felnevelték családjaikat, és részt vettek ennek a csodálatos országnak épülésében, építésében a jövő generáció számára. Múlt évben a New South Wales-i Magyar Szövetség elkezdte az 1956-os szabadságharc 70. évfordulójára való tervezést. Az akkori irodavezető konzul vetette fel egy köztéri emlékmű tervét. A szövetség havi gyűlésén ezt megbeszéltük, és megkértük a konzulátust, hogy segítsen egy méltó helyet találni. Ekkor kaptunk egy ajánlatot Will Nemes polgármestertől a Waverley kerületből. Itt szeretném hozzátenni, hogy Will Nemes magyar származású, és az édesapja és a nagyapja 56-ban jött ki Ausztráliába. Ezután több hónapos tervezés, szervezés és személyes tárgyalások következtek, aminek eredményeként most itt állhatunk az elkészült emlékkőnél. Itt szeretnék a New South Wales-i Magyar Szövetség nevében köszönetet mondani mindazoknak, akik munkát, időt fektettek bele ebbe a rendkívül fontos, értékes emlékkőbe. a Magyar Ház Szövetkezet, aki biztosította az anyagi alapot, Will Nemes polgármester, aki méltó helyet adott neki, Emily Scott és Mary Shiner, a Waverly Council dolgozói, akiknek közreműködése, együttműködése nélkül nem jött volna létre ez az esemény. Külön köszönet Ilosvai Gusztávnak, aki a munkát elvégezte, beszerezte a gyönyörű követ, felszerelte rá az emléktáblát. Végül köszönet illeti az Öntödét, akik idő előtt elkészítették és leszállították az emléktáblát. Köszönjük!
0: Idáig volt a Katalinnak az angol szövege, és természetesen nagyon ügyesen fölé beszélt a dolognak. Ugyanakkor megszólaltattuk Nemes Vilmos urat, a polgármester urat, akit megint csak angolul kezdtük el, úgyhogy here we are.
4: Kérlek téged, és a Waverly Council polgármestere vagy, és most lepleztük le tulajdonképpen a 1956-os Memorials-tól, tehát az emlékezés tábláját. Csak egy pár gondolatot ezügyben.
5: Firstly, a big thank you to you, Gustav, and to you, Cotty, for helping to facilitate, I think, such an important moment, and not just for the Hungarian community, but for the Waverly community.
3: Elsősorban szeretnék köszönetet mondani neked, Gusztáv és Kati munkátokért, amely hozzásegített, hogy elérkezzünk ehhez a fontos pillanathoz, amely egyaránt érinti a magyar közösséget és Waverly kerület közösségét is. Nagyon nagyra becsülöm, hogy én lehetek itt a polgármester, ráadásul egy magyar származású polgármester. Nagyon fontos. Ráadásul úgy tudom, én vagyok az egyetlen magyar származású polgármester New South Wales államban. Számomra ez az esemény rendkívül személyes is, mert amint már említettem, fia és unokája vagyok két magyar menekültnek, akik 1956-os felkelés leverése után menekültek ide, ebbe a csodálatos országba. Ami engem nagyon megfogott az akkori időkből származó történetekből, a magyar ellenállás, a büszkeség, amivel kiálltak a zsarnokság, az elnyomás ellen, és harcoltak önrendelkezés jogaiért minden áron. Az elnyomás brutális volt, de ennek ellenére a magyarok büszkén álltak ki jogaikért. Ez az, amire emlékezni kell, nem csak a magyaroknak, de az egész világnak. Arra a harcos kiállásra, amit a magyarok mutattak és éltek meg abban az időben.
4: Minden esetben nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és sok sikert a polgármesteri hivatalodhoz.
5: Well, thank you, and thank you very much for having me, and again for your contribution.
3: Köszönöm, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem, és még egyszer köszönet munkátokért.
4: Thank you.
0: Szóval, ez volt a polgármester, egyébként Nemes Vilmosnak hívják, és magyar származású, és nagyon érdekes, hogy milyen szavakat tud, az a dobostorta, az
3: mindenki, lángos.
0: Lángos, így van.
3: Mondtam neki, hogy lángos nem lesz.
0: És
3: hát megismerkedtünk a családjával, és a szülei ott voltak, nagyon.
0: Tulajdonképpen rengetegen voltunk. Bevallom őszintén, meg voltam döbbenve, hogy hány ember eljött a kőavatására. Körülbelül olyan 80 és 100 között voltak a látogatók, és hát ez...
3: Azt is hozzá kell tenni, meghívásos alapon volt, tehát kellett kontrollálni a számokat.
0: Akik az utcára jöttek be egyébként. Egyébként ez a Waverly Parkban van, hogy a Waverly Council mögött levő parkban van, úgyhogy ha valaki el szeretne menni, megnézni, ott van, és most már ott fog maradni hosszú-hosszú éveken keresztül. Ugyanakkor természetesen meghívtak nagyon sok olyan embert is, például így a nagykövetünket, Csengel Zalán Zsolt urat, akit természetesen mikrofonvégre kaptunk.
4: Csengel Zalán Zsolt, Magyarország nagykövete, szeretettel köszöntelek téged, és itt vagyunk Waverly Council Parkba, ahol tulajdonképpen lelepleztük az 1956-os emlékplakettet. Csak egy pár szót a hallgatók számára.
6: És köszöntöm a hallgatókat, és engedd meg, Gusztó, hogy téged is köszöntselek, mint ennek a emlékkőnek és plakettnak a létrehozóját, mint művészt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pillanat, amikor talán itt a helyiek is mondták, hogy az első olyan emléktábla, ami kétnyelvű. Nem tudom, hogy így van-e, de itt sokan úgy gondolják, hogy nem nagyon láttak még itt Ausztráliában kétnyelvű feliratot.
4: Ez nagyon fontos volt számunkra, hogy magyarul is ott legyen.
6: Szerintem ez minden magyarnak fontos, még akkor is értik, hogy mi van odaírva angolul. Ennek egy lelki üzenete van, hogy igenis fontos a magyarságunk, ilyen messze Magyarországtól, és a kultúránkat, a gyökereinket őrizzük meg, adjuk tovább a gyermekeinknek. Én nagyon hálás vagyok a Waverley polgármesterének és a helyi képviselőtestületnek, hogy ezt lehetővé tették, és pláne így, hogy most kezdődik az az ünnepsorozat, a 70 éves 1956-70. Évfordulójának az emlékéve, és hát ez egy személyes szerencse számomra, hogy nekem június 30-ával jár.
4: Nekünk is szerencsés.
6: Akkor mondom, tehát így a kontextusban furcsa lesz, nem tudod a mondat végét, hogy június 30-án elmegyek és befejezem itt a küldetésemet. Remélem nem erre gondoltam.
4: Nem erre gondoltunk, de arra, hogy végsősoron még meg tudtuk csinálni ezt, mielőtt még itt hagyod az állomás helyedet.
6: Ja úgy gondolta, és ez lehetett az utolsó hivatalos aktus. Úgyhogy köszönöm nektek is természetesen, művész úrnak, alelnök asszonynak, nagyon sokat dolgoztatok, Kati.
4: Minden esetre, ha már a köszönésről van szó, hagyj adjunk át neked egy nagyon apró, nagyon kis ajándékot, hiszen...
7: Elnézést, hogy nem a közösség előtt, de szeretnénk megköszönni a munkásságodat és az időt, amit itt töltöttél, velünk töltöttél, a segítségedet, azt, hogy bármikor fordulhatunk hozzád problémákkal, hívhattalak nap bármelyik szakában, mindig felvetted a telefont, és itt voltál számunkra. Köszönjük szépen, és kívánjuk a legjobbakat a jövőben.
4: Isten áldjon!
6: Nagyon szépen köszönöm ezeket a kedves szavakat, és a szívemben nem csak ti, hanem az egész magyar diaszpóra velem jön, emlékeimben mindig velem lesztek, és remélem, hogy néha eszetekbe fogok jutni. Nagyon szerettem itt lenni veletek és Ausztráliában.
4: A jó nagykövetekre mi mindig nagyon jól emlékszünk, köszönjük szépen!
6: Én köszönöm nektek a lehetőséget!
3: Kedves hallgatóink, és itt szeretnék még egy pár szót mondani. Egyrészt azt, hogy Will Nemesnek azért, hogy mondjam, ő is megmutatta ezt a magyar virtust és a kiállást, mert azért neki is ezt el kellett fogadtatni a
0: tanácssal,
3: úgyhogy ez nem volt egy könnyű dolog, és igazán hálás köszönetünk azért, hogy ő kiállt ezért, és igenis meg akarta valósítani.
0: És milyen szenzációsan néz ki egyébként a kő ott.
3: Igen, hát gyönyörű, szépen. Majd meg lehet nézni, az internetre föl fog kerülni egy csomó dolog. A szövetségnek az oldalára, a rádió oldalára is ezekről a fényképek, amikor majd megkapom őket, mert nem, ugye én nem tudtam fényképezni, és a Guszti is el volt foglalva, de volt hivatásos fotós. És most térjünk rá az utána az állófogadásra. Az állófogadásnak a
0: fénypontja,
3: az ételeit, amit mindenki lerohant, azt a Gizi szolgáltatta, a Gizi's Kitchen. Gizikét mindenki ismeri, Acsai Gizella, aki mindenütt ott van, ahol jó ennivalót készítenek. És egy csodálatos szelekciót választott ki, amit odahozott, gyönyörűen volt tálalva, minden nagyon-nagyon szépen, elegánsan dobozokba, könnyen elérhető, minden étel olyan volt, amit csak egy kis fogpiszkálóval meg lehetett fogni, volt a dobos torta,
0: de
3: várjál, zserbó.
0: Egyébként én nem kaptam a zserbót, mert addigra már elfogyott. Úgyhogy ez
3: nekem még a dobosból sikerült. De nagyon-nagyon finom volt, és Gizike, hálás köszönetünk, és nagyon remélem, hogy még majd többször is meg fognak hívni oda, hogy...
0: Hát maradjunk abban, hogy hatalmas siker volt.
3: Igen, mindenképpen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, és a jövőben is fent fogjuk tartani a kapcsolatot a Waverly Council-lal, és ez a két hölgy, akinek a nevét említettem, hát ők voltak a háttérben,
0: a akik a
3: munkát
0: dolognak,
3: igazából csinálták, akikkel állandóan tárgyaltunk, egyezkedtünk, és...
0: Konzulátus is szenzációs volt, valójában
3: őszintén. És hát a másik az, hogy igen.
0: Igen. Tehát talán azt akarjuk mondani, hogy mindenki, aki ebben részt vett, nagyon tudatosan, nagyon konzekvensen ott volt, csinálta, és mind egy cél érdekében dolgozott, hogy ez a kő, és ezen a rajta ez a plák, a tábla ott legyen. Talán esetleg érdemes volna elmondani, megvan neked valahol a táblának a szövege, mert
3: hát most úgy hirtelen... nem, látod, ezt nem nyomtattam ki, de majd mindenkit megkérünk, hogy nézze meg az interneten.
0: Így van.
3: És el lehet olvasni.
0: A nyitóképen rajta
3: igen,
0: van.
3: Nyitóképen rajta van. Úgyhogy egy nagyon-nagyon szép szöveg.
0: És most, hogy süt a nap, menjetek
3: angolul.
0: Ki a Waverly Parkba.
3: És aki itt él Sydneyben, igen, vagy majd ellátogat Sydneybe, feltétlenül menjen el.
0: Közel
3: nézze
0: van
3: meg.
0: A
3: Bondi Beachhez.
0: Nem. Közel van a szoborhoz. Hogy hívják az?
3: Enetál? A Cenotaph.
0: Cenotaph, igen.
3: Ja,
0: vele
3: ára,
0: van, igen.
3: De a magyar hallgatóknak a Bondi Beach az többet mond, mint a Cenotaph.
0: Gyere, keressük egy kis pénzt.
3: És nem, még egyszer csak, hogy a konzulátus kéz a kézben volt velünk, a kezdettől fogva, tehát a tavalyi év elején kezdtük el ezt a kő
0: szervezését,
3: és együtt készítettük az egészet, és nagyon hálásak vagyunk, és nagyon örülünk, mindenki megjelent a konzulátusról is ezen az eseményen, és továbbra is jó együttműködés lesz között.

0: Lady Anne Funerals aims to exceed expectations by fulfilling client requests to remember and honour their recently passed loved ones. Throughout the process, clients are supported by the same funeral arranger from the small team of ladies in the office at Gladeswood. If you need any guidance or have questions, please call Lady Anne Funerals on 1300 740074. That's 1300 740074.
1: Lady Anne Funerals, where every family is special.
2: Pride Rotary Club, help us make the world a better place. It's highly rewarding. It provides service to both local and international communities, and there are many reasons why becoming a Rotarian may suit you. At the Ride Rotary Club, you are always welcome. The Ride Rotary Club meets every Tuesday at 6 p.m. in the Next Generation Club just beside the Ride Aquatic Centre.
3: For more information, contact Denise Herrick on 0416 280 100. That's 0416 280 100.
4: Did you know that 2RRR has been on air since 1984? Originally on air on Friday, Saturday and Sunday, programs in the 80s covered a variety of topics like news, interviews, sport, religion, the environment and nutrition. To learn more about the history of 2RRR and the years leading up to our first on-air program, please visit 2RRR.org.au/history. Thank you for tuning in and taking part in the legacy of 2RRR 88.5 FM, your local sound.
5: Felhívás a közösséghez. Bendigo Northside Community Bank, közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 ezer dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo Northside Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hívd Pettet és munkatársait a Bendigo Northside Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo Northside Community Bank értékes támogatója 2RRR FM 88.5 rádiónak. 2RRR a helyi közösség hangja.
6: Így van, és folytatta tovább a műsorunkat. Közben megtaláltuk a sok-sok fotó közben, megtaláltuk azt a fotót, ahol remekül el lehet olvasni, hogy tulajdonképpen mi van ezen a táblára fölírva, úgyhogy Katalin, te jössz.
7: Álljon itt ez az emlékmű azoknak a magyaroknak az emlékére, akik 1956-ban harcoltak a szabadságukért, és akik Sydneybe érkeztek, valamint hálául az országnak, amely befogadta őket a nehéz történelmi időkben, a városnak, amelynek építésében segítkeztek, és a földnek, amely testüket hordozza most és mindörökké.
6: Úgyhogy folytatta tovább a műsorunkat. Ez van a táblára fölírva egyébként, angolul és magyarul, és mindahogy hallottátok, nagyon ritka olyan tábla, a emléktábla, ami kétnyelvű, de mi erre nagyon odafigyeltünk, hogy ez minden körülmények között kétnyelvű legyen, hiszen rengeteg magyar turista jár most már Ausztráliába, és azért magyarul olvasni azt a szöveget, amit mi hiszünk és tudunk, az micsoda differencia. Úgyhogy folytatta tovább a műsorunkat. Román Emese, hello, Ausztrália! Ez a műsorunk már lassan, körülbelül 2 hónapja megy. Román Emesének van ez a YouTube csatornája, Hello Australia, és nagyon értelmes és nagyon izgalmas dolgokat oszt meg, úgyhogy most a beszélgetésünk mindenre kitért, így például az egészségügyre. Te jössz, Emese?
8: Román Emese, hello Ausztrália! Szeretettel köszöntelek téged, és tulajdonképpen beszélgessünk, hogy milyen itt Ausztráliában az élet. És éppen most jöttél haza egy egészségügyi vizsgálatról, És akkor úgy határoztunk, hogy hát legyen az egészségügy, az ausztrál egészségügy, legyen a téma, mind a kettőnknek van most már valami faj.

0: hatása úgy a magyarra, mint a ausztrálra. Én a magyarországi egészségügyet hát nagyon régóta nem vettem igénybe, ugyanakkor nagyon sok embert ismerek, aki igénybe vette. Te ugyanakkor most igénybe vetted az ausztrál egészségügyet. Generally, tehát általánosságban mit tudnál nekem mondani?
1: Köszöntök én is mindenkit. Igazából azt tudom mondani, hogy nem tudom azt mondani, hogy az egyik jobb, mint a másik, viszont mindenképp érdemes vele foglalkozni, mert azt gondolom, hogy valamiben az egyik egy kicsit előrébb van, a másikban meg a másik. Ugye nekem például volt Magyarországon egy terhes gondozásom, illetve adtam is életet Magyarországon, ezt ugyanitt is megtettem, tehát egészen össze tudnám hasonlítani, viszont én azért nem tartom célszerűnek, mert egészen mások a körülmények, más országról beszélünk, viszont én azt tapasztalom, hogy a kórházak nagyon jól felszereltek, és a szolgáltatás, az emberek nagyon kedvesek, maga a szolgáltatás az egy nagyon magas minőségű. Nyilván attól is függ, hogy milyen terület, mikor, mire gondolunk, viszont azt most már elkezdtük megtapasztalni, ugye most már másfél éve vagyunk itt lassan, hogy jó az, hogyha az embernek van magánbiztosítása, illetve ilyen extrákra köt biztosítást, mert hogy elég magas költségekbe bele lehet szaladni, ami mondjuk Magyarországon, még ha magánba mennénk is, olcsóbb lenne, mint mondjuk itt.
0: De az igazság azt tudod, hogy itt a magán insurance, tehát a magánkórházak, például mostani az összes műtétem, ami idáig volt, az mind magánkórházban volt, kivéve egy, ami publicban volt. Bevallom őszintén, hogy a public az, tehát a állami az sokkal jobban fel van szerelve, mert iszonyatos mennyiségű pénz van az egészségügyben, és ez olyan, mint a feneketlen kút. Akármennyit dobsz bele, akkor is nem tudsz teljes nem tudsz úgy teljesíteni, mint ahogy kell. Ugyanakkor a magánkórházak sokkal praktikusabbak, sokkal gyorsabbak, és elvárhatod a pénzedért, és el is mondhatod a pénzedért azt, hogy te mit szeretnéd csinálni. Tehát a magán a privát praxisnak is megvan a maga hátulütője és a haszna is. Ugyanakkor én még emlékszem arra 50 évvel ezelőtt, mert hát 53 évvel, 54 évvel jöttünk ki, hogy itt csak privát volt, nem volt állami, és akkor sem haltak meg az emberek az utcán, hanem azok, akiknek nem volt helyzetük, vagy nem volt alkalmuk, vagy nem volt pénzük, azokat is hagyták ott halni az utcán, ez nem Amerika. Nagyon másképp állnak itt hozzá a dolgokhoz. Ugyanakkor a várólista például. Én nagyon sokszor mosolygom azon, hogy azt mondják, hogy hát mit tudom én, várni kell egy-két évet azon, hogy egy hip replacement, tehát egy csípő replacementet lehessen csinálni. Haverom, négy évet várt arra, hogy bevigyék a kórházba, és végül miután le kellett vágni két lábujját, na akkor vitték be a kórházba, hogy hát mégis az érdemes megnézni. Tehát mindenütt megvannak ugyanazok a problémák. Ugyanakkor az egészségügy az államokban abban a pillanatban kilépsz Sydneyből, Melbourneből, Adelaideből, Brisbaneből és a nagyobb városokból, már egészen más a szolgáltatások, egyszerűen nincsenek ott.
1: Igen, és például, ami pont az nagyon érdekes, a fogorvos Magyarországon úgy volt, hogy van állami fogorvos, ugye azért fizeted a TB-t, és akkor ellát a magán fogorvos, tehát mondjuk egy fogtömés akár ott pluszba már nem kerül neked, csak a befizetett TB-t bekerül. Viszont nem választhat ugye fogorvos, tehát az van, hogy van egy utca, ahol laksz, utca szerint meg van határozva, hogy ki hova kell, hogy menjen, és amíg te abba az utcába élsz, neked ugyanahoz a fogorvoshoz kell menni. Na, ha neked ő nem szimpatikus, nem kedves, nem jól végzi a dolgát, akkor így jártál, akkor onnantól mész a magánba. Itt viszont például oké, hogy magánbiztosítást kell fizetned, cserébe viszont megvan az az előnyöd, hogy kiválaszthatod, hogy kihez szeretnél. Úgy ki kell fizetned, ahogy egyébként utána Magyarországon is kifogod. Sajnos ez saját példánk nekünk, azért tudom elmondani, hogy mi nem kedveltük, akihez osztva voltunk. Egész egyszerűen nem láttuk a szakmaiságát megfelelőnek, és így sajnos kénytelen fordul magánba. Itt viszont nagyon jó tapasztalatunk volt azzal, hogy Nagyon jó tapasztalatunk volt azzal, akihez végül kerültünk, vagy ahova mentünk.
0: Nagyon érdekes, hogy említetted a fogászatot. Hát mi zilliókat költöttünk fogászatra, és végső soron nekünk is csak privátban, soha nem voltam állami fogászaton, mert itt majdnem nincsen. Itt a fogászat az mind privát, és ugyanakkor az állam is támogatja, tehát az a Medibank, ahogy mondják, a Medicare, ahogy mondják, az támogatja itt bizonyos műveleteket, támogat a fogászatot. Például most, hogy eljutottam abban a korban, amikor a fogaim kezdenek kihullani, mert hát az ember eljut abba a korba, bizony dolgokat az állam fizet. Ugyanakkor például Kanadában minden fogászat magán, tehát nincsen. Azt azért tudom, mert a fiamnak a rokonsága fogászatban, és a fiamik is maguk is fogászati surgery-t tartanak fenn, úgyhogy az mind privát, és azt megválogathatod, hogy kihez akarsz menni, szóval ilyen szempontból van. De maga az egészségügy, mint téma, az egy olyan téma, ami soha nem lehet az embereknek az elvárását kielégíteni, de tényleg nem lehet. Ebben a, hogy úgy mondjam, mézzel, vízzel és tejjel folyó kánoánban, ha például te élsz Adelaide-be, ott se lehet.
1: És meg azt mondom, hogy még itt is, most attól függ, hogy kivel beszélek. Tehát én mindenkinek elmondtam, mennyire jó volt a terhes gondozás, mennyire odafigyeltek, nem kellett soha semmire várnom, azonnal oda kerültem, minden teljesen ingyenesen volt, mármint hogy a Medicare fedezte, tehát nem kellett semmiért pluszba fizetni, ultrahangok, bármire kellett. Na ezzel szemben az itteni barátunk meséli, hogy hát nem tudja, miről beszélek, ő rosszul lett, be kellett menni, mondták, hogy várjon 2 hetet arra, hogy kivizsgálják, mert hogy annyira nagy a várólista. Tehát tényleg azt mondom, hogy még városon belül ugyanolyan körülmények között is azt tudod mondani, hogy valaki nagyon elégedett azzal, amit éppen tapasztalt, a másiknak meg elege van, hogy nem számíthat megfelelően, kellően az egészségügyi szolgáltatókra, az egészségügyre.
0: Nézd, az adjuram is te, de most rögtön, mert én nekem nagyon fáj a fogam, ez mindig minden esetben fönnáll, és ez egyszerűen nem létezik. Ugyanakkor a preventatív, tehát a megelőző vizsgálatok itt Ausztráliában nagyon jók. De tényleg nagyon jók. Szóval azt be kell látni, hogy itt például a cancer, tehát a rák, nőkkel kapcsolatosan sokkal jobban fel vannak készülve, például mint a férfiakra. Ez egyébként döbbenetes, hogy ha te nő vagy, akkor téged tüzönvizen át megmentenek a férfi, vagy hát fene tudja, legalábbis ez az én tapasztalatom. Maradjunk abban. Nem, ez most halálkomolyan mondom nekem. Szóval ebben csak azért mondom, hogy nagyon érdekes, ahogy itt hozzáállnak. Ugyanakkor sokkal, hogy mondjam neked, iszonyatos mennyiségű összeget költenek az egészségügyre. Kórházak vannak itt, fölépítik, de ugyanakkor nincsen, aki ellátja például. Nálunk megépült modern kórházak, akik évekig ott volt, fölött, minden ott volt benne, csak éppen nem volt benne egy ápolónő, nem voltak orvosok, mert az orvosok ugyanúgy, mint ahogy Európába elmentek, Angliába, Amerikába, bárhova, csak éppen nem Ausztráliába.
1: Érdekes.
0: Hát ez egy olyan... Mondjad?
1: Amit például mondasz, hogy a nőknek ugye kiemelten kezelik, én még nem voltunk is fél éve, már kaptam postán, hogy milyen fontos ugye a szűrővizsgálat, és hogy el kell mennie mammográfiára például, mert hogy tudják, hogy itt élek most már, és hogy nő vagyok, és már most felhívják, és hogy ingyenesen el lehet menni az éves szűrővizsgálatra, és engem ez nagyon meglepett, ugye most nem titok, 30 éves vagyok, előtte nem kellett, vagy soha nem volt, hogy felhívták volna külön mondjuk így Magyarországon erre a figyelmem. Itt viszont épp, hogy megérkeztünk, és ezzel indult, hogy figyelmeztettek, hogy érdemes már előre menni és megnézni, hogy nehogy baj legyen. Ne, abszolút el tudom támasztani, amit mondasz.
0: Ne felejtsd el, hogy te szavazó vagy, te a szavazatoddal választasz, és ez egy nagyon fontos dolog. Ugye ezt Magyarországon is megtapasztalták most a választáson, hogy mit lehet egészségügyel, hogy így vagy úgy elérni, úgyhogy maradjunk abban. Ugyanakkor a sport, mi a te véleményed, mennyire sportosak az ausztrálok?
1: Hú, nagyon. Tehát, hogy nekünk ez is, amikor megérkeztünk, ez egy óriási meglepetés volt. Leginkább az, hogy minden korosztály van. Tudod, tehát Magyarországon azért látjuk, hogy persze a fiatalok, az iskolás korúak még eljárnak, mindenféle hobbiuk, meg szakkörük van, viszont itt nekünk nagyon feltűnő volt, hogy a felnőtteket, vagy akár az idősebb korosztályt is látjuk kinn a szabadba, és azzal töltik napközben az idejüket, hogy valamilyen sportot űznek, lehet az a golf, vagy lehet valami ilyen labdalökő játék,
0: de hogy volt ez labdalökő?
1: Nem tudom pontosan, mi annak a neve, tehát biztos tudod.
0: Labdalökő játék, az a golyózás.
1: Na, látod, milyen szakszerű neve van, nem is tudtam, hogy ezt így hívják, a golyózás, és nekünk nagyon-nagyon meglepetés volt, hogy mindenki a szabadban, mindenki sportol valamit, nagyon sokan futnak, bicikliznek körülöttünk, reggel délben, este még a tűző napon is sokszor, ami őrületnek látszott számunkra. Szóval mi teljesen azt látjuk, hogy itt sokkal-sokkal inkább, lehet, hogy ez is ilyen prevencióhoz kapcsolódik, vagy hogy jobban fel van rá hívva a figyelmük, de sokkal inkább komolyan veszik, és sokkal inkább foglalkoznak a mozgással, vagy nagy hangsúlyt fektetnek a mozgásra.
0: Nézd, ne feledd, hogy itt a klíma az is hozzájárul, valljuk be őszintén, mert 30 fokos hidegbe, fél méteres hóba nagyon nehéz futni. Ugyanakkor érdekes módon, hogy Ausztráliában a hideg sportok, tehát a téli sportok nagyon népszerűek. Egyszerűen Adelaide-től, mit tudom én, 1000 kilométerre lemész, Victoria Alpokba, ott például sokkal több hó van, mint Svájcban, vagy egyáltalán a francia Alpokban összességében, és egyszerűen nem találsz ott egy szállodát, ahol be tudsz férni, mert annyian vannak a téli sportokban. Tehát, és mindenütt van korcsolyapálya például.
1: Ó, wow! Látod, ez nekünk eddig teljesen kimaradt, viszont a lányok, vagy főleg most még a nagyobb, folyamatosan a hót kéri, tél van, és akkor miért nincsen hó, még nem érti, de ez nagyon jól hangzik, hogy oda is el lehet menni, és akár a síelést, amit mondjuk Európában űszünk, azt itt is folytatni tudjuk. Csak hát nyilván tudjuk megfizetni, ugye?
0: Hát én
1: azért elég drága sporti.
0: Maradjunk abban, a síelés mindenütt drága sport, ugyanakkor ilyenkor jön egy jó haver, akinek van egy lodzsa, ahol befész és kapsz egy matracot.
1: Jó hangzik, igen. Bár csak így benne.
0: Hát figyelj, ide ez csak haverság kérdése. Ha már itt tartunk, hogy haverok, mennyire tudtok barátokat összeszedni? Meg ezt még nem kérdeztem tőled annó.
1: Hát igen, mi nagyon-nagyon szerencsésnek és áldottnak érezzük magunkat ilyen szempontból. Nekünk több nagyon jó baráti kapcsolatunk is kialakult. Egymástól teljesen függetlenek, tehát azt tudom mondani, hogy van 5 olyan család, akivel nagyon-nagyon jobban vagyunk, és azt gondolom, hogy bármiben maradéktalan számíthatunk egymásra, ami azt gondolom, hogy nagy szó, főleg, hogy tényleg nem régóta vagyunk még itt, és egy ilyen komoly bizalmi kapcsolat kialakult, mindkét fél nagyon sokat tesz érte, és ennek szerencsére, ennek köszönhetően tényleg azt mondom, hogy igazi barát, legalábbis most úgy érezzük, úgy éljük meg, hogy igazán jó barátságokat tudtunk már most kötni.
0: Ugye ezt tudod, hogy ez személyfüggő. Tehát ha te nem vagy olyan, amilyen, akkor te kaparálsz haza, ami belefér, téged nem fogadnak be. Úgyhogy román nemese, ezen a pozitívumon Istenke áldja meg, köszönöm szépen, szenzációs volt veled dumcsizni mindig, és az a gyerek úgy nő a karödön, hát milyen csoda egyébként. A hallgató ezt nem látja, de menjen fel a Facebookra, keressen meg Hello Ausztrália, és ott gyerekestül együtt, ott van román emese, úgyhogy Istenke áldja meg, és sok sikert neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom, és köszönjük a szép szavakat, ez a gyermek nő, nem is hagyja abba, ezek van az idő.
0: Ezek nem szép szavak, ezek a realitás, úgyhogy Isten áldja, minden jót! Így van, pontosan. Ez a realitás. Hello, Ausztrália, román emesével beszélgettem, és folytatta tovább a műsorunkat, most figyeljetek. Na, mi következik?

0: Hát ha ezt a zenét meghallod, akkor mind elsősorban receptek, csoda dolgok törnek ez a szemed előtt, és lehetem az ő bűvös konyhája. Lacikám, te jössz.
1: Lehetem a te bűvös konyhád. Hát hallgass ide, ki hitte volna, hogy ennyit időt töltesz a kórházba, és hát ennyit az ausztrál egészségügynek, de ezt majd tetsz egy nap, amikor majd úgy érzed, hogy kényelmes, hogy elmondod. Nem vagy elragadtatva, azt viszont már tudom. Na de, Istenkém, hát figyelj ide, sem még a Kánaánba sem jó a kórház. Nemhogy még máshol. Ugyanakkor úgy néz ki, hogy jövő héten hazamész, végleg nem kell bemenni vissza a kórházba. Na most talán csak annyit, hogy gondolkodtál főzésen, gondolkodtál minden máson, ami fontos számunkra. Többször bejelentkeztél a kórházba, nagyon ügyesen csináltad, bevallom őszintén, és legutoljára olaszoztunk, és most valami olyasmit mondtál, hogy semmi okosat nem tudsz mondani, viszont össze tudjuk foglalni tulajdonképpen az egész olasz konyhának az ízvilágát. Hát akkor most erre mondj nekem valamit.
2: Üdvözlöm, Gusztikám, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát az igazság az, hogy ezen a pénteken megyek haza, nem a jövő héten. És már alig várom, úgyhogy egy eléggé semleges témát választottam mára, arról, hogy foglaljuk össze, hogy mit is mondtam, mit is tanultunk az olasz ételekről. A lényege az, hogy az olasz ételek alapjában véve rendkívül egyszerűek, és néhány törvény van, amiket nem muszáj betartani. Például lehet, hogy a tökéletes bolognéza az 4,5 óra, de nagyon finom bolognézát tud csinálni egy háziasszony, amikor hazamegy a munkából és összevágja 45 perc, egy órán belül. Alapvető hibák, amiket elkövetünk, és amikre én nagyon haragszom. Tegnap felszolgáltak vacsorára egy bolognézét, olyan egy órát volt bolognézét, nem volt vele semmi baj, nagyon finom volt. Hát komoly problémám volt megenni, mert a spagettit eltörték. Na most bármelyik itálien, vagy hogyha nem itálien, akkor olasz, az azt mondja, hogy előtt törd el a kezedet, mint a spagetti.
0: Figyelj ide! Emlékszel, a legutoljára adtad nekem a gengszterek
2: bérgyilkos spagettit.
0: Így van, a bérgyilkos spagettit. Meg is csináltam abban a Luka spagettiból, amit mindent különösen ki kellett nekem furkálni. Ez vicc volt, természetesen. Yeah. És lényeg az, hogy megcsináltam. Halál, komolyan mondom neked, hogy nagyon finom lett. Nagyon finom lett, kicsit száraz, de aztán érdekes módon fölöntöttem csirkelével, és a világ legfinomabb kajáját tettük akkoriban, és a nejem azt mondta, hogy kérek szépen még. Úgyhogy ez nagyon jól sikerült.
2: Hát ez dicséretnek fogom föl. De komolyan, ez a spagetti eltördélése teljesen ehetetlenné teszi a spagettit, mivel nem tudod felszedni. Hogyha eltöltet háromba, az túl hosszú ahhoz, hogy megmaradjon a villám, leesik róla, és nem tudod fölpörgetni a villára. Igaz? Szóval egy nagyon-nagyon felelőtlen húzás. Na, a másik dolog, ugye, az mindenkibe bele van verve, hogy aki az olasz konyhát komolyan forgatja, hogy no cream in carbonara, vagyis magyarul semmi tejszín a carbonarába nem mehet bele. Az igazság az, hogy valóban nem mehet bele. Én, hogyha nekem az egyik kedvenc ételem az, amikor megpirítom egy kis hagymát, megpirítok egy kis békont, hozzávágok egy kis gombát, meghint szerintem parmezán sajta, és fölengedem tejföllel. És én meg voltam győződve arról, hogy ez karbonára. Nem karbonára, csak egy teljesen ismeretlen az olaszok számára, amit én csináltam, de egy fantasztikus étel egy magyar gyomornak.
1: De most figyelj ide, ugyanakkor miért ne lehetne tejszín? Most, ezt, most csak próbáld nekem elmagyarázni, hogy mi az a hétben járó bűn, amit a tejszín nem varó bele a karbonárba. Szerintem vele való, de ez már csak az én ízlésem.
2: Azért, amiért nem tehetsz sárgarépát a marhapörkölbe.
1: Ó, de hogy nem tehetek. Ó, persze, nem hogy tehetek.
2: Nem tehetsz. Azért Magyarországon az Alföldön már járhatnak.
1: Az Alföldön engem nem raknak mágiára, mert miért nem teretnék be,
2: Főleg, hogyha még be is rántod.
1: Hát arról ezt nem mondtam, hogy berántom, de hogy tejfölt tennék hozzá, az halálbiztos.
2: Ez a német változat a magyar pörköltnek.
1: Na jó, hát a németek, azok nem kell odafigyelni.
2: Na igen. Na, még egy ételről szeretnék majd beszélni, talán legközelebb, ami egy nagyon érdekes történet volt. Egy délután beült a taximba egy náltíz, idősebb náltíz ember, aki csak félig volt részeg, a másik felől az drankolt, és arról beszélt, hogy megy haza, mert a felesége orancsínót csinál. Fogalmam sem volt, mi az orancsínó, szóval megkérdeztem. Elmagyarázta, hogy ez bizony polentából készül, vagyis puliszkából készül, megfőzik, és akkor csinálnak belőle ilyen két kis pogácsát, és a kettőt összeteszik, és közben beletesznek egy ilyen sűrű ragút, és utána ezt a fánkot tulajdonképpen, vagy micsodát, ezt beteszik a sütőbe, és ezt megsütik. És hogy az ilyen, milyen isteni finom. Hát nekem a recept, amit ő előadott, az valahogy nem jött be, és a következő 2-3 hónapban én mindenkit, aki olasznak nézett ki, megkérdeztem, hogy mi ez a limoncello. Senki nem ismerte. Végül valaki jött, aki azt mondta, hogy ez nem limoncello, hanem arancini, és az egy szicílien kaja. Oké, de ő se tudta a receptet. Végül megkaptam 3 receptet egy nap. És hát nagy meglepődésemre a puliszkáról nem volt szó. Az arancini, mert úgy hívják, az rizsből van. És nem sütőbe sütik, hanem fönn a tűzhely tetején egy csomó olajba. De mindegy, meg volt a receptem, most már tudom, hogy összeáll. Úgyhogy hazamentem, és elkészítettem. Na most a következő jövő héten, vagy 2 hét múlva, azt hiszem elmondom nektek, hogy csinálom ma.
1: Lászikám, hát tulajdonképpen akkor már hagyjuk itt a dolgot abba, és akkor majd 2 hét múlva belerohanunk a balancsínébe, vagy mi a búbánatba, amit éppen itt...
2: Arancsíni.
1: Belebotlunk az arancsínébe, vagy megnézzük, hogy tulajdonképpen miből is áll, hogy is kell csinálni, miből van, úgyhogy jövő héten találkozunk, vagy 2 hét múlva találkozunk. Isten áldja meg, köszönöm szépen!
2: Szívesen, és ne felejtsed el, azért még ha ma nem is főztünk semmit, a főzőkeményről legyen a barátod, és a rántásos csöse csomós.
1: Isten áldjon!
2: Isten áldjon téged is, és minden jót a hallgatóknak!

Kedves hallgatom, a Turcsapelár FM 88,5-es hullámozát hallgatod, Rádió Mozaik Szidni innen Grécsfélből, a telefonszámos stúdióban 98-16-27-77-es. Folytatta tovább a műsorunkat. Hova is, merre is, tovább Katalin Vájjal, csak nem. Igen, csináljuk akkor ezt meg, ez nagyon jó van. Emlékeztek, egy pár héttel ezelőtt csináltam egy szenzációs interjút egy hölgyel, aki a Szalka bandának az egyik tagja, és egyik felnőtt tagja, mert arra, hogy gondolom, hogy gyerekek azok továbbra is ott vannak, csak ő is a férje, tulajdonképpen a szervezők is, akik elkezdték ezt a Szalka bandát csinálni. Lényegéből csak az, hogy egy nagyon érdekes beszélgetésem volt vele, és éppen azért, hogy tulajdonképpen mit tesz a zene a gyerekeknek, és hogy mennyire tudja megvédeni a zene a gyerekeket attól a internetes foglalkozástól, amikor teljesen leköti az internet az idejüket, az eszüket és minden egyebet, és tulajdonképpen zombikká válnak. Ugyanakkor ezt ők nagyon okosan és nagyon ügyesen meg tudták csinálni, és mondom, beszélgettem Szilviával, ez egy szenzációs dolog, ami most fogtok hallani, de mielőtt még ez lenne, azért hallgassuk ezt meg, mert ez most éppen a Szalka bandának a zenélése, Zemplénben ott vannak fönt, és így hangzik a Szalka banda.

0: nagyműszaki problémák probléma mellett, mert azok vannak, ugye, megpróbáltuk egymás kapcsolatba lépni, nem volt internet, így jár, aki Ausztráliába költözik. Internetre van szüksége ahhoz, hogy egyáltalán bárkit is elérjen, vagy nagyon sokáig kell úsznia. Én esetemben maradtam az interneten, végre elértük egymást. Lényeg az, hogy te social worker vagy, és természetgyógyász, gyerekekkel foglalkozó, és ami lényeges, és ami nagyon fontos, Szalka Banda egyik tagja vagy, akik részt vettek a Guinness Book of Records-ra, ugye próbálkozásban mégis nyertétek, és innen jött az az ötlet és a beszélgetés, ahol tulajdonképpen te azt mondtad, hogy úgy tudtátok a gyerekeket megfogni, vagy inkább önmaguk fogták úgy meg, hogy zenéltek. Na de ugyanakkor itt van a social media, itt van az a valami, ami teljesen új, a 20. század földobta, a 20. század második felében ez földobódott, és valóban, mint a varrógépet anno datum el 1700 valamennyibe, egyszerűen nem tudjuk, hogy mire kell használni. És te hogy érted azt el, hogy a gyerekeket nem a social media érdekli, hanem az, hogy péntekenként, vasárnapönként, szombatönként összejöttök és citeráztok. Tehát hol van itt a titok, mi az, ami leköti a gyerekeket, és mennyire tudják használni, vagy mennyire értik azt, hogy tulajdonképpen mi van a kezükben, amikor egy okostelefont megfogják?
1: Köszönöm szépen a megkeresést is ebben a témában. Igazából, hogy hallgattam, amit mondasz, talán úgy érjük el, hogy mi nem tiltjuk. Nem tiltjuk, hanem inkább tanuljunk meg, együtt tanulunk velük együtt. Van, amit mi tudunk, akár tapasztalatunknál, akár életkorunknál, vagy bármi érintettségünk okán, van, amit viszont ők tudnak. Tehát én azt veszem észre, hogy nem jó az, hogyha teljesen tiltjuk, hogy na most itt vagyunk egy táborban, itt vagyunk egy hétvégén, és mindenki félreteszi a mobiltelefont, félreteszi az internetet, mert az úgy ösztönösen kivált mindenkiből, főleg a fiatalabbakból egyfajta ellenállást, és meg nem értettség is, de miért akarják tiltani, és szó sincs róla. Mi inkább eszközként használjuk, a gyerekeken is ezt látjuk, sokkal magabiztosabban használják eszközként a telefont. Nekünk talán azt kell megtanítani, illetve megmutatni, hogy ez valóban csak eszköz maradjon. Mert ahogy mondtad is, hogy nem vagyunk ám teljesen tisztában azzal, hogy mi minden rejlik ebben a social médiában és az okostelefonokban, de egyre több titok, jó értelemben titok kerül napvilágra, és inkább tanuljunk meg ezekkel bánni, ezekkel gazdálkodni, ezeket lehetőségként felfogni, és hogyha megtöltjük egyébként az életüket tartalommal, nyilván a gyerekek kiki a saját magáét, és egy közösségben vannak a gyerekek, akkor ez szinte biztos, hogy eszköz marad, és nem pedig fő tevékenység és fő cél.
0: Bevallom őszintén, amikor én meghallottam tőled, hogy a gyerekekkel, és itt beszélünk, mit tudom, hogy 10-15 gyerekről beszélünk, a gyerekekkel hétvégén Szalka Bandába összeverődve, örömködtök, de tényleg örömködtök, akkor én egyszerűen elcsodálkoztam, hogy tudtátok ti ezt megszervezni. Nyilván a gyerekek is szeretik a zenét, nyilván a gyerekek is inkább örömködnek, de hát hány ilyen gyerek van, aki örömködik, és a zenébe éli ki magát, és hallgat, ez a másik, hallgat az idősebbre, akinek hát több élettapasztalata van. Én azt tapasztalom, hogy a fiataloknak a legnagyobb része egyszerűen elutasítja az én ötletemet, és nem igazán hajlandó vele foglalkozni, és ilyenkor én paf vagyok, hogy na most aztán innen honnan tovább. Ti hogy csináljátok?
1: Igen, hát sokszor megkaphatja az ember, mi így a Szalka Bandában azért nem szoktuk, de az, hogy old school vagy, tehát, hogy ugye...
0: Pontosan így van!
1: Egy régi iskola, és hogyha nem építjük be a közös tevékenységbe az ő nyelvüket is, vagy azt a világot, nem is azt, hogy az ő nyelvüket, hanem azt a világot, amiben ők élnek, és ők beleszülettek, akkor ez a kettő világ, a miénk és az övék, és sosem fog közelíteni. És hogy valóban hatalmas munka van a szalkabandában, így azokon a hétköznapokon is, amikor éppen nem vagyunk együtt, és ez például, hogy fennmaradhasson ez a zenekar, ez az internet meg a social media nélkül nem menne. Tehát egy messenger csoporton tartjuk a kapcsolatot, nap mint nap beszélünk, hol ezért, hol azért, vagy zenekari szervezési ügy van, vagy valakinek van valami lelki problémája, vagy kérdése van, vagy történt vele valami jó vagy rossz, és akkor azt megosztja a többivel, tehát ez nem menne az okostelefonok nélkül. Vagy az, hogy készülünk egy újabb fellépésre, mit hogyan hozunk össze, megszületnek az átiratok, a kot, ezt is elküldjük egymásnak, és úgy tudunk otthon ilyen kis home office próbákat kiki magájának ugye megtanulni, és amikor együtt vagyunk, akkor összejátszuk, és akkorra tényleg korlátozódhat az örömzene. Ugyanúgy a Facebook oldalunk is, mi magunk is csodálkozunk rajta, hogy mekkora nézettségnek, követőszámnak örvend. Nagyon nem értjük, hogy miért, mi igazából tesszük a dolgunkat, szeretjük, amit csinálunk, vélhetően ez a kémia jön le, és ezért is szeretik olyan sokan, és itt például látszik az is, hogy lehet, hogy egy idősebb korosztály tenne fel képeket arról, hogy hú, de jó volt ez a próba, meg milyen jó volt ez a fellépés, és nálunk például a gyerekektől jön az, hogy tegyünk fel videókat. És akkor elkezdtünk teljesen ösztönből, tehát nincs benne tudatosság, csak elkezdtük megmutatni azt, amik mi vagyunk, és az, hogy telt egy ilyen zenélős hétvége, hogy éppen mik a kedvencek közül, vagy mik az újdonságok, amiket tanultunk egy-egy hétvégén, és vélhetően ezért pörög annyira az oldal, mert ezt a lelkesedést, meg igazából az őszintességet, ezt próbáljuk megjeleníteni ezeken a feltett videókon, illetve hogy mondjuk mi miket szoktunk játszani, csinálni, mik a kedvencek, és akkor így derül ki, hogy mennyire sokan nézik, és nagyon-nagyon sok pozitív üzenetet kapunk, hogy kérnek tőlünk összeállításokat, kottákat, hogyan csináljuk, tehát Erdélyből, Dunántúlról, Délalföldről, nagyon sok felől megkeresések, vagy egyáltalán csak egy hála üzenet, hogy milyen jó, hogy vagyunk, milyen jó látni ezeket a fiatalokat, hogy tényleg nem kukát borogatnak, meg unottan ülnek otthon, és ebbe az ő részükről is, meg a mi részünkről is nagyon sok munka van. A szüleik részéről is, hogy egyáltalán, hogyha bármi konfliktus adódik, akkor azt meg kell beszélni, hogy akármilyen hülyeséget csinált a társad, nem hagyod ott, és beszéljük meg együtt, hogy csapatként tudjunk működni, mert amíg közösséget éreznek, addig tenni fognak egymásért, meg a közös ügyért is. Hát, tartalom, egy értékes tartalom van az életükben.
0: Igen, hát szóval ilyen az, amikor minden működik, de ugyanakkor a sajnos a társadalom a legnagyobb része nem így működik, és tulajdonképpen azok az emberek, akik rákattintanak a szalkabanda videóira, azok nosztalgiával és irítséggel nézik, hogy a búbánatban tudtak ezek a gyerekek ilyen kreatívak lenni, mennyire számít a családnak a támogatása, mennyire számít a közösségnek a támogatása, és a vezetőknek a minősége.
1: Igen, de ugye egyrészt azt is tanuljuk, hogy ugyanúgy az okostelefonok, meg az ilyen beállított, nem tudom én milyen kamera állások, ezekhez mi nem is nagyon értünk, de nem is akarjuk a mi tudásunkat, vagy a tudásunk szintjét ráröltetni erre a közösségre, hanem ebben például mi tanulunk tőlük, mert ők már teljesen más képi világba, képi megjelenítésű világba születnek bele, és itt ők tanítanak bennünket. Ők mondják meg, hogy, tehát nem is mi felnőttek uraljuk úgymond a Facebook oldalt, hanem mi pont ezeket a veszélyeket, vagy hátulütőket, vagy ne így fogalmazd, mert akkor az azt jelenti, hopp, ez tényleg így van, de ő erre hirtelen nem is gondol. Tehát egymást formáljuk, hogy mi tanulunk tőlük, így a megjelenésben, és ők tanulnak tőlünk. hogyha én osztani akarom az észt, az nem fog működni. És ugyanúgy, ha szabadjára engedjük a vadlovakat, az se fog működni. Tehát, hogy itt egy ilyen, szerintem egy elég jó húz meg, erez meg kombó van, hogy hogyan is tudjuk ezt olyan talán jól, jobban működtetni, és egy kis frissesség is így szerintem a mai világban, mert azért megosztott a citerás társadalom, és mi úgy döntöttünk, hogy erről nem nagyon veszünk tudomást, mit csináljuk azt, amiben mi hiszünk, ami jó, igyekszünk példát mutatni, meg egyáltalán csak úgy örömzenélni. Ez őket feltölti, bennünket is, tény, hogy nagyon sok munkával jár, de hát ilyen a közösségépítés, és talán ebből ők is visznek majd magukkal valamit a saját életükben, hogy hogyan is lehetne ezt csinálni, jól csinálni, megmaradjon. A tábort is, a rózsatábort is ennek mentén igyekszünk szervezni.
0: Mennyire tudatosak a gyerekekben az, hogy ők mennyire szerencsések? Mennyire látják, vagy egyáltalán hangot ad neki annak? Mert amit hallok tőled, az egyszerűen csoda, de viszont hány ilyen van? Tehát nagyon sok függ attól, hogy ki mond kinek kin micsodát, és az, hogy hogyan is miképpen fogadják el. Tehát a gyerekek mennyire értik azt, hogy ők kiváltságos helyzetben vannak azzal, hogy olyan tanáraik vannak, olyan szüleik vannak, olyan barátaik vannak, olyan zenét csinálnak, mint amit ti csináltok. Mennyire tudatos ez bennük?
1: Fú, ezt nem tudom. Ezt igazából tőlük kellene megkérdezni. Abból gondolom, hogy valamilyen szinten tisztában lehetnek vele, mert a legtöbbjükben nagyon ott van, hogy a szalkabanda nem sérülhet. Ezek a hétvégék szentek, nagyon feltölti őket, szeretnek is együtt lenni, és hogy így próbálnak vigyázni erre a közösségre. A legtöbben azért így gondolkodnak benne. Aztán, hogy szoktunk ilyet is beszélgetni, hogy kinek mit jelent a szalkabanda, mi a cél vele, csak hogy tisztán lássuk az irányt meg, hogy ugye ki mit szeretne beletenni, és ki mit szeretne ebből kivenni, abszolút jó értelemben. Nem tudom, hogy mennyire vannak ők ebben, ennek tudatában, hogy azért ritka, riszkább kincs az, amikor úgy tudatosan igyekszünk szervezni egy ilyen közösséget. Sokat számít szerintem az, hogy mi nem vagyunk tanárok a férjemmel, mi abszolút a szervezői, közösségi vagy jó arcvonalról jövünk közéjük, úgy is ismertek meg bennünket, főleg a férjemet a táborban, és kimondottan, tehát szerettek volna fejlődni citerában, zenében, de inkább az indított el a szalkabanda létét, hogy együtt muzsikálni, együtt lenni jó. És hogy ehhez nem tanárt hívtak maguk közé, hanem mondjuk bennünket, de ugye nekünk meg, ugye én is egy Tiszakécska szülővárosom, és Tiszakécskén lévő népzenei citerás táborban ismerkedtünk meg Ereve a férjemmel, és a rózsatábornak a stábja is onnan nőtt ki, és hogy én mondtam, hogy engem művelődésszervezőként, citerás, népzenei területről jövő művelődésszervezőként abszolút az mozgat, hogy ebből közösség legyen.
0: Mit tudnál tanácsolni, bevésősor a social worker is vagy, mit tudnál tanácsolni egy olyan családnak, aki nem zenél? Egy olyan családnak, ahol éjjel-nappal a okostelefonon lógnak, a leghülyébb és legocsmányabb dolgokon mennek keresztül, és az életük tönkre megy a social médiától. Mit tud talán tanácsolni egy olyan embernek, hogyan induljon el, hogy valami fajta célt lásson a gyerek önmaga előtt?
2: Kedves hallgatóim, a Tour FM 88,5-től sullámoszát hallgatod, és jövő héten folytatjuk Dobos Szilviával, a Szalkabanda egyik tagjával, és bevallom őszintén, hogy a gyerekek eszméletlen szerencsések, és majd a interjú további részében majd meglátjátok, hogy tulajdonképpen miért és hogyan, úgyhogy csak egy picit be.

0: Én az öreg rockernak is ez egy szenzációsan szóló dolog. És hát az, hogy a gyerekek ezt értékelik, ott vannak és csinálják, keresünk egy kis pénzt.
1: There's so much happening at station sponsor North Ryde RSL. With free live entertainment in the Heritage Lounge and Marble Bar, Friday to Sunday, and low-priced ticketed featured acts in the club's auditorium each Saturday night. There are loads of free games and giveaways galore for members each week, together with the monthly mega draws. And with many quality dining choices, including the Riverviews Bar and Dining, Marble Bar and Cafe, Green Bar, Downstairs Bar, and the House of Tong. Where? The North Ryde RSL. Where community is our focus.
2: Dogs are awesome. Think about it. When you give them a little love, they'll give you their heart. They don't care about how much money you make, how good you look, or even how bright you are. They love you for you. That's why we need to train more assistance dogs. They take care of people in need by helping out with everyday tasks, from opening doors to emptying the washing machine. To help us share the love. Find out how you can get involved by visiting assistancedogs.org.au.
3: Have you ever considered the benefits of promoting your product or business on the radio? 2RRR can offer you a range of inexpensive options to do just that. Call 9816 2988 for a copy of our sponsorship brochure. 9816 2988.
4: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További világosítását kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
0: Kedves Akatem, a 2RRR FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, és folytatta tovább a műsorunkat. Múlt héten Marosán Csaba színművész úrral, aki egyébként kolozsvári színművész, csináltunk egy interjút, és az interjú annyira jó sikerült, hogy nem volt lelkem és szívem kitörölni a nagy részét, úgyhogy itt most a második részét hallhatjátok az interjúnak.
5: Erdélyi színész vagy, elszakító területen élsz. Mennyiben befolyásolja ez a színészi tevékenységedet? Az indítatás, a csak azért is, mi van benned ilyenkor, amikor te felállsz a színpadon, hogy csak azért is megmutatjuk? Vagy hogy éled ezt meg?
6: Nagyon fontos, hogy én embereket békíteni akarok az irodalom segítségével, generációkat összefogni a versek által, és én nem lázítani akarok embereket, hanem egy sokkal szebb jövőt szeretnék kialakítani ide-haza Erdélybe. Én itthon akarok maradni, én innen nem akarok elmenni, itt van az én otthonom, itt van a családom, itt van a munkahelyem, és mindig azt mondom, a Dzsida Jenőféle gondolatiság, mindig magunkért, soha mások ellen. Sótpárolunk, vásznakat szövünk, és még kisebb itt nőtt, lassan megnövünk. Én nagyon optimisten tekintik a jövőbe, én nem is gondolkodhatok másként, három gyermekes családapaként. Kolozsváron vagyok, Mátyás királyunk szülővárosába. Vannak olyan helyek, olyan történetek és olyan épületek, olyan szobrok, amelyekhez emocionálisan minden magyar igencsak tud ragaszkodni. A világ bármely szegletében is ilyen az adott magyar. Sydneyben, Washingtonban, Stockholmban, vagy éppen Kolozsváron. A Matyi szobor, a Fadrusz János féle Matyi szobor, mi így becézzük itt Kolozsvár főterén, az egy olyan érzést okoz minden magyar számára, aki szembeáll a szoborral, hogy szinte az egész kultúrát látja, látva ezt a gyönyörű szoborcsoportot. De én mindig azt mondom, hogy nem lehet úgy közösséget építeni, hogy másokat rombolunk, másokat áskálunk. Ezért mondom mindig Dzsidát idézve, hogy mindig magunkért, soha mások ellen. Csak is így lehet egy sokkal békésebb jövőt összehozni. Mert láthatjuk, hogy a népek egymásra morognak, nemzetek mennek nemzetek ellen. Ilyenkor pedig az ember, és főleg a keresztényi hit is arra kell vezessen minket, hogy minden emberben bármilyen hitet valljon és nyelvet beszéljen, embertársunkat és Krisztusban testvérünket kell, hogy lássuk. De nagyon-nagyon sok költő költészetében megjelenik ez a gondolatiság. Úgyhogy én erdélyi kisebbségi létben én megpróbálok soha nem panaszkodni. Soha nem a rosszat mondani folyamatosan, mert az lassan már mondhatni nemzeti tradíció, hogy az ember folyam, hogy vagy? Megkérdezzük, hogy szervusz Guszti, hogy vagy? És már jön a hatalmas nagy lajstrom, egy hatalmas lista, amin az ember elkezdi sorolni, jaj, nem vagyok. És közben a szépet és a jó dolgokat nem igen szoktuk mantrázni egymás között. Ugyan... Hanyi Sándornak van egy ilyen verse, hogy csendes csodák. Na én erre búzítok mindenkit, hogy Reményik Sándor Csendes csodák című versét olvassa el, és lássa meg a hétköznapjaiban is a láthatatlan, szinte láthatatlan csendes hétköznapi csodákat. Mert ilyen az emberi élet. Nagyon sokszor nem is veszük észre, hogy mennyi kegyelmi állapot van, ami adott számunkra, csak akkor érezzük és értékeljük néha a dolgainkat, amikor azok már nincsenek, vagy elvesztítettük. Úgyhogy én erdélyi kisebbségi létre visszatérve, én elmondhatom egyáltalán nem felszínesen, hogy boldog próbálok lenni hétköznapjaimban. Nem avval foglalkozni, hogy elszakított területen élek, hanem avval foglalkozni, hogy magyar emberként, családapaként, irodalomterjesztőként és színészként is tenni a dolgomat. Menni, bolyongani faluról falura, és terjeszteni az irodalom szeretetét. És az olvasás szeretetét.
5: Na most, mivel hogy a Facebookon ismerkedtünk meg, tulajdonképpen a social media és egyáltalán az internet mennyire befolyásolta az életedet, és mennyire befolyásolta azt, hogy most a kultúrádat, a tehetségedet végső soron a világ összes magyarjának el tudod mondani, aki fönn van az életed. Mennyire számít ez neked? Mennyire tudod te ezt kihasználni?
6: Nagyon sokat számít. Tehát ennek apropóján az internetnek köszönhetően 8 évvel ezelőtt, 2018-ban Észak-Amerikába hívtak ki egy 56-os magyarok által alapított konferenciára, az itt-ott találkozóra. És hát utána ott is egy hasonló interjút adtam a Clevelandi Bocskai Rádiónak, és utána aztán érkezett egy svédországi meghívás, majd utána aztán elkezdtem Németországba is látogatni a magyar közösségeket, és hát tulajdonképpen az internetek köszönhetően beszélünk mi is most ketten.
5: Hát igen, pontosan!
6: Az irodalom és a költészet szeretet az egy mag, a social media, a közösségi oldalak pedig tökéletes, mondhatni, szelek, amelyek tovább viszik és újabb-újabb talajokba szórja el ezeket a magokat, amelyek aztán kikelnek. És én úgy vagyok vele, tényleg szó szerint azt mondom, hogy ahol csak magyar él az öt világrész nagy területén, és ahol csak 5-10 ember, mert én soha nem a létszámot nézem, én mindig azt nézem, hogy azok az emberek, akik összegyűlnek a műsoraimra, nekik mit adok át. Nekem soha nem a létszám számított, hanem azok az emberek megérkeznek, akik akár évtizedek óta nem látták az óhazát, vigyek valami gondolatot, lélek, erősítő gondolatot. Úgyhogy igen, a social media óriási segítség számomra, hiszen a Facebook oldalamon napjainkban 33 ezer ember követi a tevékenységem, ami egy celeb vagy egy szupercár számára az elenyésző és semmit mondó szám, de irodalomterjesztőként hallom azt, hogy annak a 33 ezer követő embernek a jó háromnegyede szereti az irodalmat és a költészet. Úgyhogy egy jó kis sziget, békesziget, ahol az emberek hallgatják a verseket, amelyeket posztolok, a gondolatokat, a bejegyzéseket, az évfordulókkal kapcsolatos bejegyzéseket, a megemlékezéseket. Úgyhogy óriási segítség számomra az internet.
5: Hát maradjunk abba, hogy soha nem ismertelek, vagy bevallom őszintén, és most ezt rém őszinte vagyok, de fantasztikus, hogy végső soron a social media földobta számomra a platformodat, és azt, hogy ahogy szavaz, és mondom, ahogy mondtam a nejemnek, hogy Marasán Csabával fogok beszélgetni, azt, hogy mindenféleképpen üdvözlöm, és mondom, hogy rettenetesen szeretem, ahogy ő verset mond, és ahogy tulajdonképpen kiáll a magyar irodalom. Úgyhogy Marosán Csaba, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, és hálás vagyok, hogy tudtunk beszélgetni, és minden körülmények között figyelni fogunk a munkásságodra, és ha van egy módra, belekürtöljük a nagyvilágba, hogy van egy srác, Kolozsvárot, aki csodálatosan beszéli a magyart, és fordítja le Dzsida Jenőnek a legcsodálatosabb versét, úgyhogy Isten áldja meg, és köszönöm szépen.
6: Kedves Guszti, nagyon szépen köszönöm, én köszönöm a lehetőséget, a rám gondolást, és én nagyon bizakodó vagyok. Ilyen messze még soha nem jutottam el, mint Ausztrália. Talán egyszer az Úristen is úgy akarja, és az ausztráliai magyarok is, akár egy kisebb vagy nagyobb körútat is majd össze tudunk hozni, hiszen nagyon sok gondolat van még a fejembe, nagyon-nagyon sok műsor, úgy humoros, mint lélekerősítő gondolatok. Úgyhogy én várom a lehetőségeket, mert én nagy szeretettel elutaznék olyan messzire, mert mindig azt mondom, hogy Tamás Járon, aki 60 évvel ezelőtt hunyt el, ő írta Márai Sándornak, hogy bizony nem egyedülvalók vagyunk ezen a világon, hanem valamiféle szerves egységhez tartozunk, egy családhoz, melynek nyelvén szólunk. Úgyhogy minden ausztráliai magyar szeretettel üdvözlök, és azt mondom, hogy mindannyian családtagok vagyunk, látogassuk egymást. Ha nem én jutok el Sydneybe, akkor a Sydney magyarokat várom a Kolozsvári Állami Magyar Színház nézőterére. Akár egy kulisszalátogatást is megszervezek majd bárkinek, akár egyénenként a Kolozsvári Színház berkeibe bevezetem, mert én azt mondom, hogy Reményik Sándor templom és iskola. De most zárójelbe tenni 2026-ba, és színház, hiszen a színházaknak is hatalmas nagy felelőssége van abban, hogy az anyanyelvet műveljük és neveljük következő generációkat. Én Adi gondolatával szeretnék búcsúzni minden kedves hallgatótól. Őszintén, minden formalitás félretéve ezt kívánom mindannyiunk életére. Adja meg az Isten, mint adni nem szokott. 100 búsvasárnap helyett sok vík hétköznapot. Adja meg az Isten. Adja meg az Isten sírásaink végét, lelkünknek teljességes, s vágyott békességét. Adja meg az Isten. Adja meg az Isten, bár furcsa ez a világ, ne játssza ölő, cudar, gyilkos komédiát. Adja meg az Isten. Adja meg az Isten, mit adni nem szokott. 100 búsvasár.

már az életben miért pont nem ezt. Egy kis zenével, és sajnos azokat a programokat, amit betettünk, hogy szeretnénk ma csinálni, nagyon ambiciózus volt, úgyhogy nagyon sok minden nem jött le, de ugyanakkor ez azt jelenti, hogy továbbra is zenélhetünk. Csak egy kicsivel többet a kelleténél. Hibázott ő.

0: dependent. If you are using illicit drugs, get the facts on the drugs you are using. Find out more from the Australian National Council on Drugs at ancd.org.au. That's ancd.org.au.
1: And now for some breaking news. Did you know you can listen to 88.5 FM anywhere in the world with an internet connection? 2RRR recommends TuneIn, iHeart and Community Radio Plus. You can also stream directly from our website, 2RRR.org.au.
2: Felhívás a közösséghez. Bendigo Northright Community Bank, közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 000 dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo Northright Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hív Pettet és munkatársait a Bendigo Northright Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo Northright Community Bank értékes támogatója 2RRR FM 88.5 rádiónak. 2RRR a helyi közösség hangja.
3: Katalin! Van itt esetleg, amit még be kellene mondani, azon kívül, hogy őszintén gratulálok neked, hogy tulajdonképpen milyen szenzációsan megszerveztette ezt az egész kőnek a sorsát, hiszen jó pár hónappal ezelőtt, majdnem 6-7 hónappal ezelőtt.
4: Ó, hát egy éve.
3: Igen?
4: Több mint egy éve indult el az egész, ez az egész dolog, igen, igen. Hát, az ötlet és minden, és aztán...
3: Hát terveztünk mindenfélét, valljuk be őszintén, és a hatalmas tervekből tulajdonképpen egy, megint csak egy nagyon, hogy mondjam, jó kő lett belőle, mert nem ezt szeretik.
4: De eredetileg nem erre gondolt. Ez az anyám, én nem ilyen lovat akartam.
3: Valami ilyen hasonló, csak hát a tanács pontosan, egyszerűen nem engedte meg,
4: hogy a jó kooperáció, bocsánat.
3: Folytasd, igen.
4: Igen. A jó együttműködés nevében egy egyességre jutottunk.
3: Hát tulajdonképpen igen, és végső soron az volt a véleményünk, hogy ha nincs A terv, akkor legyen B terv, és ha B tervben sem működik, akkor C, és végigjátszok az ABC-t, ameddig föl nem teszünk valami fajta emléket arra, hogy 1956, és tulajdonképpen mi történt 1956-ban. Aki esetleg nem hallgatta a programnak az első részét, vagy a korábbi részét, minden körülményt hallgasson bele, mert nagyon érdekes információt tud erről ebben kapcsolatban kapni. Még egyszer mondjuk el, hogy tulajdonképpen hol lehet ezt az emlékkövet megtalálni, ami rajta van egy nagyon, nagyon gusztusosan megtervezett plák, egy ilyen 400x400-as plák, egy csodálatos terméskövön. Katalin, most te jössz.
4: És ez a Waverly Council épülete mellett van egy park, és ott van egy rózsakert, és ez tulajdonképpen a rózsakertben jelenleg ez az utolsó kő, ami le lett téve. Lehet látni, hogy vadonatúj, úgyhogy még gyönyörű virágok. Igen, a virágcsokrok még ott vannak mellette. Egyik oldalon egy ausztrál csokor, másik oldalon egy piros-fehér-zöld csokor.
3: De ha megnézzétek majd a nyitóképet, körülbelül 2 órán belül már föltesszük, a nyitóképen lefényképeztük magát a követ, és ott megtaláljátok egyébként. Úgyhogy...
4: Waverly Park, Bondi Road, és keressétek, meg fogjátok találni.
3: Így van, és ha nem találtok, akkor hívjatok.
4: Majd teszünk fel egy fél térképet is.
3: Egyébként, ha megnézitek a rádió honlapját, és a Nyugszabadesi Magyar Szövetségnek a honlapját, Katalin mindent föltett, tehát tényleg dokumentálva a dolog van, jövő
4: őszintén. Lesz, még nincs ott, de lesz.
3: Feltétlen az ott lesz, tehát már nagyon sok fénykép van már fönn egyébként. Szóval, nagyjából ennyi volt, nagyon remélem, hogy élveztétek a programot. Mondom, nagyon ambiciózusok voltunk, hogy két olyan nagyon fontos interjú nem ment le a dr. Szabó Győzővel a politikával, és Tóth Katalinnal, aki egyébként az Adelédi Magyar Házba megnyitásáról adott, hogy mondjam, tudósított bennünket, de ami késik, nem múlik, nem fognak elszaladni jövő héten, majd akkor velük kezdjük, úgyhogy nagyjából ennyit. Itt szeretném minden kollégámnak megköszönni mindazt a segítséget, amit velünk és együtt dolgozunk, úgyhogy nagyjából ennyi volt, és Katalin, búcsúzz el szépen!
4: Kívánok mindenkinek egy nagyon kellemes vasárnap délutánt, és viszont hallásra jövő héten.
3: És mindahogy az óriások mondják, itt a vége, fuss el véle. Minden jót!